ebben 22 táncát Ben Kóke Lundin adta elő. Edward Elgar Émol Gordonka versenyét halljuk most. A múlt század fordulóján Elgar volt Anglia leghíresebb szerzője. Versenyművét 1919-ben írta, és az alkotó korszaka ezzel tulajdonképpen véget ért. Anastasia Kubikina lesz a szólista.

Elgar Émolgordonka versenyét Anasztasia Kubekina és az NSZ-kú Filharmonikus zenekar adta elő. Elgar érzékeny egészsége nem bírta Londont, folyton a torkára panaszkodott, el is költözött. Paolo Benedetto Bellinzani démon szonátájával folytatjuk éjszakai zenés műsorunkat.

Paolo Benedetto Bellinzani demo szonátáját Lea Szobbe és Haldor Birki Arnanson adta elő. Az 1804-ben született Louis Farrenc egy virtuóz zongoraművésznő és tanár volt. Harmadik szimfóniáját ismerhetjük meg a Notturnóban, a Berni kamarazenekar játszik.

Luis Farrán harmadik szimfóniáját játszotta a Berni Kamarazenekar vezényelt Graciella Contratto. Farrán Muzio Clementitől tanult meg zongorázni, és tanította őt Ignác Moscheles, sőt, Johann Nepomuk Hummel is. Giacomo Carissimitől következik a Dixit Dominus.

Giacomo, carissimi Dixit Dominus Zsoltár koncertóját a Capella Regia muzikális előadásában hallottuk Robert Hugo vezényletével. A komponista növendéke volt többek között Alessandro Scarlatti is. Az oratórium területén olyasfajta úttörő szerepet töltött be, mint Monteverdi az opera műfajában. Kedves hallgatóink, 2 óra van.

A Santa Cecilia Akadémia zenekarának hangversenye következik, amelyen Ottavio Danto nevezényelt. Elsőként Mozart 239-es körüljegyzékszámú D-dur szerenádja hangzott el. A Serenata Notturna egyike Mozart kevés olyan művének, amelyet két külön zenekarra írt, egy szóló együttes és egy tutti zenekarra. A darabot valószínűleg valamilyen arisztokrata vagy udvari eseményre írta, talán farsangi ünnepségre. Az első tétel egy ünnepélyes induló, amely nyitányként funkcionál. Itt nagyon jól lehet hallani a két zenekar közötti párbeszédet.